0: una bolsa de moda, de novedad, el pase de abuelita.
1: Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche.
2: Están los chiles, hombre, caballeros, niños, está niños, cinco paros, cinco paros, señor, le vale dos cinco pesos, señor, aprovecho y da cinco pesos, cinco paros.
3: Regalo, remate,
4: güera. Se va de regalo, se va de remate,
3: güera. Aproveche, regalo, remate, güera.
1: Venga, a ver, aproveche,
4: ¡50 pesos!
5: Regalo, se va de remate,
4: miraros.
1: 20 varas, 20 pesos, miraros.
3: Aproveche, regalo, remate, güera.
6: Refrescos de lata 12, 3x12.
1: 15 pesos.
4: 100 varas.
5: Se va de 100 varas.
1: Aquí se va a ver, aproveche, checa, checa, güera.
4: Se va de 100 pesos.
1: La boca abierta. Se
4: va de 20 varos.
5: 50 pesos.
1: Checa, checa.
4: 20 varos.
1: Señora.
3: Caballero.
4: 100 pesos.
1: Te regalo ya. Te regalo, remate. Fuera.
3: Caballero.
4: Se va de 20.
7: Márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, már